0: Texas. Full Radio.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Give it up. Panda Rádió.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

Játékenységre dögött fel, mint a tízszemébe. Nem tud soha szándékomban megcsalni a férjem. Egy kicsit, ha félrelépek, nem olyan nagy szégyen. A jó anyám úgy tanított más szeretni véget. Nem csalom meg én az uram, csak a szégyen.

de benne, de majd lesz benne, jön a suszter, majd tedd bele, de csuhatilag. Ha nincs benne, de majd lesz benne, jön a suszter, majd tedd bele, de csuhatilag. A bőrtárcám, a bőrtárcám, a bőrtárcám, vagy a nincsen pénz, de csuhatilag. Ha nincs benne, de majd lesz benne, jön a feleségem, majd tedd bele, de csuhatilag. Ha nincs benne, de majd lesz benne, jön a feleségem, majd tedd bele, de

0: Banda Radio.
1: Te, kinek elege van a nagyváros zajából, a gyár kémények maró füstjéből, és te is itt az arató csíklő, csíklő és poraingerelt egész nap köhögésre. Ti, kik a szerelem boldog mámorában úsztok, meg ti is, kiknek szíve vérzik, vagy csak édes emlékek után kutattok. Hunjátok be a szemeteket, tegyetek velünk egy képzeletbeliséget.

Asztalos ég a pufáján, most kendőzik cifrázákat. Már most viszik a mátkat állat, most kezdik rá húzni a cigányok. Mostan jön a legényekkel, a tiszteletes út az alvégről. Most hasad meg az én

6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

Kóborlok csak az erdőben, és csak rád gondolok. Eszembe jutnak a szép emlékek, és csak szomorkodok. Arra gondolok, az álom szép, bár hamiskás a kép. Miért van ez így, szép a szerelem? Hihetek benne, ha megszerelem.

jár a tanács, ki is hajt a tanács, megindul a faluba a forgalom. Hajtsd ki, asszony, a disznókat, én megterelem a kanokat. Dolgoznak a kanok, a falusi kanok, megindul a faluba a forgalom. Hajtsd ki, asszony, a disznókat, én megterelem a kanokat. Dolgoznak a kanok, a falusi kanok, megindul a faluba a forgalom.

csalogasson, fájó szíved, nehogy megfasadjon. Ide, ide, ide, gyere rózsám, szíved ellen újra régi hosszám. Ne csak, ne csak, ne csak csalogasson, fájó szíved, nehogy megfasadjon.

0: csalogasson, fájó szívedne, hogy ne hasadjon. Ide, ide, ide, gyere, rózsám, szíved legyen újra régi hozzá. Ne csak, ne csak, ne csak csalogasson, fájó szívedne, hogy ne hasadjon.
1: Panda Rádió, Kanyezsa.

0: 3-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Give it up.
0: Panda Rádió.

0: kapcsolt ki. Most jön a meglepi.
1: Egy, két, egy, két, há.

élet a legszebb a világon. Párosával él a madár az ágon. Nem bánom én, akármit is beszélnek, fülem mellett eleresztem a szélnek. Őszi szellő ragad el, bánatomat tagad el.

0: Csak az ércse, csak az ércse búcsulok. Jó kedve, tompa csirtától tanulok. Nem bánom én, akárhogy lesz ezután. Terem azért rózsaszentű tulipán. Dalolok a madárnak, mosolygok a virágban, de csak az ércse búcsulok. Nem bánom én, akárhogy lesz ezután. Terem azért rózsaszentű tulipán. Dalolok a madárnak, mosolygok a virágban, de csak azért se búcsulok.
1: 10 óra van!

társos veredsz, mondd meg, ha szeretsz. Eszem azt a mosolygó szemedet, három fokon áll, ha megcsókolnál, menj országba, vinnéd a lelkemet.

Hanyilnak a jázminak. A pusztina fájni fog. Harán gondol.

0: Ebből elég most már kalandoztam, de lassan sok már rátaláltam egy kis nájras. Ő lett szívem minden vágya, egy csillagfényes görbe éjjel, a portól égő szenvedéllyel. Egy kis lebulga betértem, rám mosolyogtál levélem.
1: Ahhoz

Virágos kis kertedben mosolyog a napsugár is. Gyöngyvirágos kis kertedben hazonlít.

0: te sajt, hogy mi ez a néz?
1: Lapodalmas.
0: Lapodalmas? Igen. Kérlek, hogy ezt
1: nem ismered.
0: Ilyet, az biztos hetes fogad.
2: 6 óra van.

0: ezer csillagot tagaszt, aki ott ragyog fenn az égen. Nem bosszantja sok uta, csámpás uta, reguta a héten. Nem látok több csillagot tagaszt, aki ott ragyog fenn az égen.
1: Panta Rádió, Kanizsa.

falkon, penges, ezt a csárdást a szívem oly nagyon ne fájjon. Hogy egy ügylen barna kislány arcomon bánatot ne lásson. Nem bújdosok az ért világgá, huncut, aki bánja most húz rá. Aztán újra halkan csendben a szívem nehogy megerepedje. Nem bújdosok az ért világgá, huncut, aki bánja most húz rá. Aztán újra halkan csendben a szívem nehogy megerepedje. Asszony népség, csalfa népség, csapodár a legész szívéhez. Hódítgatja, csábítgatja, nehogy már szava sincs szegénynek. Nem bújdosunk az ért világgá, huncut, aki bánja most húz rá. Ezt a csárdást addig járjuk, amíg hű szeretőt nem találunk. Nem bújdosunk az ért világgá, huncut, aki bánja most húz rá. Ez a csárdás.

csápás, addig járjuk, amíg tűzszeretnének talál. Nem bújnosunk azért világgá, uncsuk, aki bánja most húz rá, ezt a csápás, addig járjuk, amíg tűzszeretnének talál.

az égből. Most azt érzem, nem lesz szerencsém. Magam járom ezt a várost, úgy vágyom, hogy velem itt legyél. Eső esik, süvít a szél, most is sokat gondolok te rád. Kicsiny kocsma, törött pohár,

Legényt a bölest, a harmadnapos hidegre is kileljem. Elmentem a patikába, azon módon már csak este vasárnap. Megmondtam a patikusnak, tartta meg a kence fitét magának. Valami nagy hiba van a receptben, valószínű visszafelé keverte. Engem állt a hideglelés, ha egy kislány belenéz a szemembe. Valami nagy hiba van a receptben, valószínű visszafelé keverte. Engem ráz a hideglelés, ha egy kislány

nekem te nem. Csak az a nap vasárnap volt,

Hoy o mejor.

0: három nap, északi szélben, vacogásokban, ostromokban, pulóveremben illatod. Hova vezet ez? Na hiszen, mi a fene lesz? Micsoda beteges, rákfrancos élet, én itt nézem, te meg ott nézed, hogyha jól meg a szélnek a jegenyénk s levele. Hova repül el? Így szállok én is el, nem sokára, te pedig így hajolsz majd utána annak a személyvonatnak, melyen utazom. Haza én, haza egyedül. Aztán csallak egy évig a feleségemmel, te meg majd engem a szeretőddel. Ebből áll ki az ősz meg a tél, csupa csavaros, kibúvó, csupa csalatás. De jövő ilyenkor, hazamenőben, megint az ablaknál szeles időben, s pulóveremben illatod. Ugye csak is így, ugye így, ugye csak is így. Így szállok, így hajolsz, és így nézek, így mondom újból, hogy rád francos élet, és így hajol majd meg újra a szélnek az a jegenye, az az egy, az a hülye fa, az a hülye.
1: 103.5 Feels good. Makes me feel good. It's my station. On the radio.